0: Elég jól menni. Megy fa. Elég fa, azért a hospital. 21-23.
1: Citation 551 Mike Charlie, 3 mile final to a full stop, Sydney.